érzed, hogy nincsen jogod pihenni egy percre, előbb-utóbb ezt is majd megszokod. Próbálkozol, amíg bírsz, már határos az örömmel, és a próbálkozni sincs már előtt. Légy jó csacsi, köszönj el!